0: szám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Energetikai korszerűsítés kezdődik a mentőállomásokon. Megvan az idei év fája. Marad a napos felhős idő. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Kezdődik az ételkezési szünet a bíróságokon. Augusztus 20-áig főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, ugyanakkor a soron kívüli ügyekben ez idő alatt is dönthetnek a bíróságok. A büntető eljárásokat az ételkezési szünet nem érinti, és a kezelőirodák is nyitva maradnak, így az ügyfelek továbbra is intézhetik ügyeiket. A polgári ügyek többségében a szünet ideje nem számít bele az eljárási határidőkbe. Energetikai korszerűsítésen esik át 20 mentőállomás a következő években. A jedlikányos energetikai program keretében 1 milliárd 250 millió forintból zajlik a fejlesztés. Az Országos Mentőszolgálat a közösségi oldalán közölte. A felújítások középpontjában olyan műszaki megoldások állnak, amelyek hosszú távon energiatakarékos és környezetbarát működést biztosítanak. Megújulnak a hőszigetelések és a nyílászárók, korszerűsödnek a fűtési és hűtési rendszerek, energiahatékony villamos hálózatok épülnek ki, és napelemes rendszereket is telepítenek. Megvan az idei év fája. A győztes címet 1976 szavazattal a szegvári Öreg Tölgy nyerte el. Az Ökotárs Alapítvány igazgatója Móra Veronika rádiónknak elmondta, a Kocsányos Tölgy képviselheti Magyarországot az európai évfája versenyen.
2: Az évfája versenyben nem a legnagyobb vagy legöregebb fákat keressük, hanem azokat, amelyeknek valamilyen története van, valahogy kapcsolódik az emberek életéhez, akik vigyáznak rá vagy megóvják, és mi ezeket a történeteket keressük és díjazzuk az évfája versenyben. Ugye az ember és a természet közötti kapcsolat fontosságára nem csak az úgymond természet, hanem a körülöttünk, településeinken, városainkban élőlényekre és köztük elsősorban a fákra ráirányítsa a figyelmet.
1: Szombaton rendezik a Szentendrei gyertya úsztatást, több ezer mécsest bocsátanak vízre a Dunán. A szervezők emellett nemzetiségi és testvérvárosi programokkal, látványos vízi bemutatókkal, koncertekkel, táncházzal is készülnek. A speciális mécseseket a rendezvény végén összegyűjtik a folyó és a környezet védelme érdekében. A napos időszakok mellett ma többször erőteljesebben megnövekszik a gomoly felhőzet, szorványosan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, nem fog mindenhol esni, jelentős csapadék lokálisan hullhat. Általánosságban mérsékelt marad a légmozgás, de a zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A legmelegebb órákban 27-34 fok körüli értékeket mérhetünk, éjszaka 14-21 fok közé hűl majd a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Folytatódik a bőrrák szűrési program. Több mint 60 ezer adózó kap értesítést, visszatér a nyári meleg. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Nem áll meg a prevenció. A fesztiválokon folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrák szűrési programja. Ingyenes anyajegy szűrést és fényvédelmi tanácsadást végeznek a szakemberek. Idén eddig 90 szűrőhelyen zajlottak vizsgálatok országszerte. A programhoz több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott. A prevenciós kampány célja, hogy segítse a bőrdaganatok minél korábbi felismerését, és hogy felhívja a figyelmet az önvizsgálat és a fényvédelem fontosságára. Több mint 62 ezer adózó nem tette közzé határidőre éves számviteli beszámolóját. A NAV eddig több mint 42 ezer mulasztónak küldött felhívást. Aki még nem kapta meg az értesítését, a napokban számíthat rá. 30 napot kapnak az érintett vállalkozások a beszámoló bírság nélküli pótlására. Ezt követően már büntet is az adóhivatal. Aki ezután sem teszi közzé a beszámolóját, annak törlik az adószámát és kezdeményezik a cég megszüntetését. Újabb hőhullám közelíti meg térségünket, visszatér az igazi kánikula, de a számítások szerint most nem kell extrém forróságtól tartani. Hogy milyen folyamatok mozgatják ezeket a hatalmas légtömegeket, és miért pont most érkezik az utánpótlás? Arról Sipos Gergő meteorológust, a Hungaromet osztályvezetőjét kérdeztük.
2: A nagy térségi időjárási folyamatok alakítják ki ezeket a folyamatokat. Van egy úgynevezett futóáramlás, amely ide-oda változtatja a helyét, akkor fordul elő, hogy ez a nyugat Európa felett lévő anticiklon egy kicsit keletebbre húzódik. Ez az idézőjeles hőkupola pedig már egy ilyen gerjesztett állapot, amikor ez a stabil anticiklonális helyzet fennáll, nem változik a helyzete, és ez a meleg légtömeg megreked benne, és ez okozza igazából ezt a rekord hőséget.
1: Jövő héten folytatódik a 11-es főút Szentendrei szakaszának felújítása. A közútkezelő tájékoztatása szerint az Ady Endre utca és a Papszigeti lehajtó közötti szakaszon kedden kezdik a munkálatokat. Emiatt hétköznapokon este 6 és reggel 6 óra között szakaszos félpályás zárás és jelzőrös forgalomirányítás mellett csak váltakozva haladhat a forgalom. Várhatóan 3 éjszakán át dolgoznak a területen. Folytatódik a változékony idő, a napsütés többször zavarják, majd megnövekvő gomoly felhők, záporok, zivatarok is kialakulhatnak elszórtan, főleg a keleti és a középső ország részben. Általánosságban mérsékelt marad a szél, de a záporok, zivatarok környezetében akár viharossá is fokozódhat a légmozgás, néhol jelentős mennyiségű csapadék is eshet. A legmelegebb órákban 27-34 fok körüli értékeket mérhetünk, a záporok, zivatarok környezetében visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, szép kis szerdát mindenkinek, drága jó hallgatók, drága jó barátim. Hát szerintem a nyár kellős közepén vagyunk, mert ugye június, július, augusztus, ez meg július 15-e, ráadásul szerda. Minden szempontból középen vagyunk. Remélem, hogy mindenki pont ilyen stabilnak is érzi magát, pont így a közepén, vagy ha tekintetünk úgy, akkor egy holdpontként tekintsünk rá, és akkor ha ezen átbillenünk, akkor már sokkal könnyebb lesz. Nyugalom, van még idő a szabadságra, remélem, hogy mindenkinek osztályrészül jut. Én hozom ma reggel is a történeteket. Van itt minden, kérem tisztelettel. Ma van például az ifjúsági készségek világnapja. Hogy ez mi a túró, majd azt is megpróbálom elmondani, de persze majd felcsapjuk a rock krónikákat is, és megnézzük, hogy kivel vagy mivel tudnak eldicsekedni a mai születésnaposok. Na meg, zenélünk! Nem is keveset, ellenkezőleg jó sokat. Ebben a fél órában például majd jön Gary Moore, Europe, tankcsapda, kezdésnek meg Alanis Morissette. Jó reggel! Utakon!

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok. Továbbra is sávzárás van a Dózsa-György úton és a Vágány utcában, nagyon rossz helyen, éppen a felüljáró tövében munkálkodnak. Sávzárás van a Róbert Károly körúton és az Állatkerti felüljárón, ahol felmarták az aszfaltot az Árpád híd irányába. És hát forgalom korlátozás a Hungária körút Salgó-Tarjáni utca csomópontjában. Jó utat mindenkinek!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: Hoppla, már is itt a fél hét. Kedves Henrikek és Rolandok, hát boldogot. És ahogy mondottam, az ifjúsági készségek világnapja van ma, World Youth Skills Day, az ENSZ által meghirdetett hivatalos nemzetközi nap, amely a fiatalok szakképzésének és elhelyezkedésének fontosságára hívja fel a figyelmet. Nagyon helyes. Kedves fiatalok, tessék szakképződni, és aztán meg ügyesen elhelyeződni. Na, illetve elhelyezkedni. Jönnek hírek, információk, aztán meg majd megnézzük, mit jegyeztek fel a rockronikások, és persze zenélünk. Rögtön a Stones-szal kezdünk majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Energetikai korszerűsítés kezdődik a mentőállomásokon. Megvan az idei év fája. Marad a napos felhős idő. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok.

0: Kezdődik az ítélkezési szünet a bíróságokon. Augusztus 20-áig főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, ugyanakkor a soron kívüli ügyekben ez idő alatt is dönthetnek a bíróságok. A büntető eljárásokat az ítélkezési szünet nem érinti, és a kezelőirodák is nyitva maradnak, így az ügyfelek továbbra is intézhetik ügyeiket. A polgári ügyek többségében a szünet ideje nem számít bele az eljárási határidőkbe. Energetikai korszerűsítésen esik át 20 mentőállomás a következő években. A jedlikányos energetikai program keretében 1 milliárd 250 millió forintból zajlik a fejlesztés. Az Országos Mentőszolgálat a közösségi oldalán közölte. A felújítások középpontjában olyan műszaki megoldások állnak, amelyek hosszú távon energiatakarékos és környezetbarát működést biztosítanak. Megújulnak a hőszigetelések és a nyílászárók, korszerűsödnek a fűtési és hűtési rendszerek, energiahatékony villamos hálózatok épülnek ki, és napelemes rendszereket is telepítenek. Megvan az idei év fája. A győztes címet 1976 szavazattal a szegvári Öreg Tölgy nyerte el. Az Ökotárs Alapítvány igazgatója Móra Veronika rádiónknak elmondta, a Kocsányos Tölgy képviselheti Magyarországot az Európai Évfája versenyen.
1: Az Évfája versenyben nem a legnagyobb vagy legöregebb fákat keressük, hanem azokat, amelyeknek valamilyen története van, valahogy kapcsolódik az emberek életéhez, akik vigyáznak rá vagy megóvják, és mi ezeket a történeteket keressük és díjazzuk az Évfája versenyben. Hogy az ember és a természet közötti kapcsolat fontosságára nem csak az úgymond természet, hanem a körülöttünk településeinken, városainkban élőlényekre és köztük elsősorban a fákra ráirányítsa a figyelmet.
0: Szombaton rendezik a szentendrei gyertya úsztatást, több ezer mécsest bocsátanak vízre a Dunán. A szervezők emellett nemzetiségi és testvérvárosi programokkal, látványos vízi bemutatókkal, koncertekkel, táncházzal is készülnek. A speciális mécseseket a rendezvény végén összegyűjtik a folyó és a környezet védelme érdekében. A napos időszakok mellett ma többször erőteljesebben megnövekszik a gomoly felhőzet, szorványosan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, nem fog mindenhol esni, jelentős csapadék lokálisan hullhat. Általánosságban mérsékelt marad a légmozgás, de a zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A legmelegebb órákban 27-34 fok körüli értékeket mérhetünk, éjszaka 14-21 fok közé hűl majd a hőmérséklet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

93 Rock FM. No, ha már Stones volt, akkor mondom is, 78-ban. A The Rolling Stones Some Girls című stúdióalbum elérte az első helyet az amerikai Billboard 200-as listán. Aztán 1988, az MTV betiltotta Neil Young This Note Is For You című klipjét, mert az a vállalati rockzenét parodizálta egy megpörkölődő hajú Michael Jackson hasonmással. Mik voltak? 1989 a Pink Floyd egy gigantikus, ingyenes koncertet adott egy úszó színpadról Velencében, több mint 200 000 rajongó előtt, ami komoly politikai és műemlékvédelmi vitákat váltott ki a városban. 98-ban pedig az Aerosmith kénytelen volt lemondani turnéját, miután szegény Joey Kramer dobos másodfogó égési sérüléseket szenvedett, amikor tankolás közben kigyulladt az autója. Na ez az igazi banalitás, jó? 103.9 Rock FM, apropó tankolástál is, meg az utakon is vigyázzunk.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok. Továbbra is sávzárás van a Dózsa-György úton és a Vágány utcában, nagyon rossz helyen, éppen a felüljáró tövében munkálkodnak. Sávzárás van a Róbert Károly körúton és az Állatkerti felüljárón, ahol felmarták az aszfaltot az Árpád híd irányába. És hát forgalom korlátozás a Hungária körút Salgó-Tarjáni utca csomópontjában. Jó utat mindenkinek!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
2: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
1: Neked Sedacur Forte kell.
2: Sedacur Forte?
1: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
4: Mosógép! Mega árparádé! Telefon! Mega árparádé! Vasaló! Szintén mega árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a mega árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart.
5: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmodd meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
6: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
5: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
6: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
5: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
7: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
8: Folytatódik a bőrrák szűrési program. Több mint 60 ezer adózó kap értesítést. Visszatér a nyári meleg. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Nem áll meg a prevenció. A fesztiválokon folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrák szűrési programja. Ingyenes anyajegy szűrést és fényvédelmi tanácsadást végeznek a szakemberek. Idén eddig 90 szűrőhelyen zajlottak vizsgálatok országszerte. A programhoz több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott. A prevenciós kampány célja, hogy segítse a bőrdaganatok minél korábbi felismerését, és hogy felhívja a figyelmet az önvizsgálat és a fényvédelem fontosságára. Több mint 62 ezer adózó nem tette közzé határidőre éves számviteli beszámolóját. A NAV eddig több mint 42 ezer mulasztónak küldött felhívást. Aki még nem kapta meg az értesítését, a napokban számíthat rá. 30 napot kapnak az érintett vállalkozások a beszámoló bírság nélküli pótlására. Ezt követően már büntet is az adóhivatal. Aki ezután sem teszi közzé a beszámolóját, annak törlik az adószámát és kezdeményezik a cég megszüntetését. Újabb hőhullám közelíti meg térségünket, visszatér az igazi kánikulás.

0: dupla, de a számítások szerint most nem kell extrém forróságtól tartani. Hogy milyen folyamatok mozgatják ezeket a hatalmas légtömegeket, és miért pont most érkezik az utánpótlás? Arról Sipos Gergő meteorológust, a Hungaromet osztályvezetőjét kérdeztük.
1: A nagy térség időjárási folyamatok alakítják ki ezeket a folyamatokat. Van egy úgynevezett futóáramlás, amely ide-oda változtatja a helyét, akkor fordul elő, hogy ez a Nyugat-Európa feletti anticiklon egy kicsit keletebbre húzódik. Ez az idézőjel első kupola pedig már egy ilyen gerjesztett állapot, amikor ez a stabil anticiklonális helyzet fennáll, nem változik a helyzete, és ez a meleg légtömeg megreked benne, és ez okozza igazából ezt a rekordhőséget.
0: Jövő héten folytatódik a 11-es főút Szentendrei szakaszának felújítása. A közútkezelő tájékoztatása szerint az Ady Endre utca és a Pap-szigeti lehajtó közötti szakaszon kedden kezdik a munkálatokat. Emiatt hétköznapokon este 6 és reggel 6 óra között szakaszos félpályás zárás és jelzőrös forgalomirányítás mellett csak váltakozva haladhat a forgalom. Várhatóan 3 éjszakán át dolgoznak a területen. Folytatódik a változékony idő, a napsütés többször zavarják, majd megnövekvő gomoly felhők, záporok, zivatarok is kialakulhatnak elszórtan, főleg a keleti és a középső ország részben. Általánosságban mérsékelt marad a szél, de a záporok, zivatarok környezetében akár viharossá is fokozódhat a légmozgás, néhol jelentős mennyiségű csapadék is eshet. A legmelegebb órákban 27-34 fok körüli értékeket mérhetünk, a záporok, zivatarok környezetében visszaesik a hőmérséklet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

Du hast mich. Du hast mich.

107.9 Rock FM, mindenkinek jó utat és nyugodt, szépen szóló szerdát. Ha ismernek Henriket vagy Rolandot, tessék felköszönteni. Jó, én meg hozom a történeteket és persze a zenéket. Nem sokára majd Queen, ez meg már You Ain't Seen Nothing Yet.

Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM, szép kis szerdát mindenkinek. Szóval úgy volt ez 1998. július 15-én, igazi horror sztori. Szegény Joey Kramer, az Aerosmith dobosa életveszélyes balesetet élt túl, amikor vadonatúj Ferrari a tankolás közben kigyulladt. Egy Massachusetts állambeli benzinkútra hajtott be, tűzpiros luxusgépjárművével, éppen a vezetőülésben ült, és a tárcájában kerestélte a hitelkártyáját, amikor a gépkocsi alól hirtelen hatalmas, 4,5 méteres lángok csaptak fel, teljesen beborítva a járművet. Nagyjából 10 másodperc alatt az egész autó lángokban állt, csak arra tudtam gondolni, hogy ki kell juttom, és az egyetlen út a lángokon keresztül vezetett, emlékezett vissza később a zenész. A sokkos állapotban lévő Kramert végül a benzinkút egyik alkalmazottja segítette ki az égő roncsból, ami teljesen rongyá égett, és a benzinkút egyik adagoló feje is megrongálódott. A dobost azonnal kórházba szállították, a tűzoltóság alapos vizsgálatot indított az ügyben. Kiderült, hogy a tüzet a Ferrari meghibásodott szivárgó üzemanyag vezetéke okozta. Há, jó reggelt kívánok, Ferrariék! A kiömlő benzin tócsát képzett a kocsi alatt, amit az autó felforrósított alkatrészei szinte azonnal begyújtottak. A helyzetet rontotta, hogy a tankolás idején az autó motorja is járt. Hát ezt mondjuk nem értem, de mindegy. A lényeg, hogy ennek volt következménye, hogy le kellett mondani az éppen futó amerikai fellépését az Aerosmithnek. Legyen ez tanulság mindenki számára, akinek Ferrari-ja van. Sosem árt az óvatosság. 103.9 Rock FM, na zenéljünk!

0: Rock FM.
1: 7:30, csak semmi kapkodás, szerda, mondom, a nyár kellős közepén vagyunk, jönnek a hírek, információk, aztán majd Cherry Pie, és jön a Jucu, én pedig egy olyan születésnapos találtam, na de erről majd később.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
2: Új online csalási módszer terjed, tart a hazai burgonya szezon, többször megnövekedhet a felhőzet. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Új online csalási módszerre figyelmeztet az Internet Hotline, a Nemzeti Nyomozóiroda és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány. A szervezetek közlése szerint az elkövetők lelki segítőnek adják ki magukat, és a segítségnyújtás látszatával próbálnak bizalmi kapcsolatot kialakítani a gyerekekkel. A szakemberek azt kérik, hogy a fiatalok kizárólag hivatalos lelki segélyszolgálatokhoz forduljanak segítségért, a szülők pedig figyeljenek gyermekeik online kapcsolataira, és beszélgessenek velük az internet veszélyeiről. Augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi könyv formátumú személyazonosító igazolványok, hívta fel a figyelmet a Belügyminisztérium. Egyúttal azt kérték, az érintettek ne hagyják az okmánycserét az utolsó pillanatra. Kiemelték, hogy a kormányablakok bővebb kapacitás mellett soron kívüli ügyintézést biztosítanak az érintett idős állampolgároknak, akik így rövidebb várakozási idő alatt intézhetik el a személyazonosító igazolvány cseréjét. Tart a hazai burgonya szezon, itthon valamivel több mint 5000 hektáron zajlik a termelés. A gazdálkodóknak számos kihívással kell szembenézniük, köztük a szigorodó piaci előírásokkal, vagy a szélsőséges időjárással, mondta rádiónknak Csizmadi Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti osztályának elnöke.
3: A korai burgonyáknak a legnagyobb gondja az a májusi, illetve áprilisi fagyok voltak, az az egy-egy beköszönő fagyos éjszaka sajnos képes tönkretenni, illetve 20-30%-kal megsorcolni a termést. Ez Csongrád megye, a Szeged, illetve Móralom környéki régió, ott még jelentősebben vagy drasztikusabban is jelentkezett ez a fagy, tehát a korai krumpit esztette tönkre, a későbbi burgonyákat pedig ez a 40x fokos hőkupola, és meg ki tudja, hogy mennyi lesz addig, amíg elkészül ez a burgonya, mert a későbbi burgonyák nagyjából augusztus közepe vége felé válnak betakaríthatóvá.
2: Ismét elindul az Orgonapont Fesztivál. A Filharmónia Magyarország országos koncertsorozata 19 városba látogat el. Mások mellett Pécset, Esztergomban, Szegeden és Debrecenben is lesznek programok. Augusztus 3-a és 30-a között 24 alkalommal várják a közönséget. A részletek elérhetők a filharmónia.hu oldalon. A napos időszakok mellett ma többször erőteljesebben megnövekszik a gomoly felhőzet. Szorványosan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Nem fog mindenhol esni, jelentős csapadék lokálisan hullhat. Általánosságban mérsékelt marad a légmozgás, de a zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A legmelegebb órákban 27-34 fok körüli értékeket mérhetünk. Éjszaka 14-21 fok közé hűl majd a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

93.9 Rock FM, boldog születésnapot, kedves július 15-eiek. Hát őszinte leszek, picit részrehajló leszek. Na de hát ki ne lenne az, aki megélhette a 90-es évek, sőt, hát inkább a 80-as évek nagy popkultúráját és VHS korszakát. Hát ki ne emlékezne arra, hogy kérem szépen, Vörös Szonya. Rocky 4. Vagy a Kobra című kultikus filmalkotások. Igen, abban szerepelt egy hölgy, aki ma ünnepli a születésnapját, a 185 cm magas, dán származású modell és énekesnő, Bridget Nielsen. Hát karrierje csúcsát ugye a hollywoodi akciófilmek aranykorában ért el, legelső címszerepében rögtön címszerepet kapott, Arnold Schwarzenegger oldalán játszotta a harcos Amazont, ami azonnal meghozta számára a világhírt. Ez volt a Red Sonja. Istenem, egy karcos VHS-en tudtam megnézni. Aztán szintén 85. Ő alakította Ludmilla Dragót, a félelmetes szovjet boxoló Iván Dragó feleségét Rocky 4-ben. Aztán 86. Kobra. Ebben a kultikus akciófilmben a modellel, tanúval, Ingrid Knudsen karakterével hívta fel magára a figyelmet. És hát ne feledjük, azért volt egy Beverly Hills-i zsaru 2 is, Eddie Murphy ellenfeleként bizonyíthatott 87-ben. Aztán még egy 2018-as Creed 2, de azt már elengedhetjük. Nézzem, magánélete legalább annyira hangos volt, mint a mozi sikerei. Összesen 5-ször házasodott. Leginkább ugye a reflektorfényben úszó kapcsolat a Sylvester Stallone-ével volt, akivel hát összesen 2 évig éltek közös házasságban, de saját bevallása szerint viszonya volt Schwarzeneggerrel is. Nielsen 5 gyermek édesanyja, legutóbbi terhességével sokkolta és erőteljesen meg is osztotta egyébként a közvéleményt, tekintettel arra, hogy 2018-ban 54 esztendős korában adott életet legkisebb gyermekének és egyetlen kislányának, Fridának. A 90-es évektől kezdve Hollywood helyett leginkább európai tévéműsorokban, valóságsokban szerepelt B-kategóriás akciófilmekben, de egyedi megjelenésével a mai napig a korszak felejthetetlen popkulturális ikonja maradt, Bridget Nielsen. 103.9 Rock FM, na zenéljünk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok. Továbbra is sávzárás van a Dózsa-György úton és a Vágány utcában. Nagyon rossz helyen, éppen a felüljáró tövében munkálkodnak. Sávzárás van a Róbert Károly körúton és az Állatkerti felüljárón, ahol felmarták az aszfaltot az Árpád híd irányába. És hát forgalom korlátozás a Hungária körút Salgó-Tarjáni utca csomópontjában. Jó utat mindenkinek!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Kezdődik az ítélkezési szünet, Ezárnyi Mécses úszik majd a Dunán, elszórtan ma is lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Kezdődik az ítélkezési szünet a bíróságokon. Augusztus 20-áig főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, ugyanakkor a soron kívüli ügyekben ez idő alatt is dönthetnek a bíróságok. A büntető eljárásokat az ítélkezési szünet nem érinti, és a kezelőirodák is nyitva maradnak, így az ügyfelek továbbra is intézhetik ügyeiket. A polgári ügyek többségében a szünet ideje nem számít bele az eljárási határidőkbe. Energetikai korszerűsítésen esik át 20 mentőállomás a következő években. A jedlikányos energetikai program keretében 1 milliárd 250 millió forintból zajlik a fejlesztés. Az országos mentőszolgálat a közösségi oldalán közölte. A felújítások középpontjában olyan műszaki megoldások állnak, amelyek hosszú távon energiatakarékos és környezetbarát működést biztosítanak. Megújulnak a hőszigetelések és a nyílászárók, korszerűsödnek a fűtési és hűtési rendszerek, energiahatékony villamos hálózatok épülnek ki, és napelemes rendszereket is telepítenek. Megvan az idei év fája. A győztes címet 1976 szavazattal a szegvári Öreg Tölgy nyerte el. Az Ökotárs Alapítvány igazgatója Móra Veronika rádiónknak elmondta, a Kocsányos Tölgy képviselheti Magyarországot az európai évfája versenyen.
2: Az évfája versenyben nem a legnagyobb vagy legöregebb fákat keressük, hanem azokat, amelyeknek valamilyen története van, valahogy kapcsolódik az emberek életéhez, akik vigyáznak rá vagy megóvják, és mi ezeket a történeteket keressük és díjazzuk az évfája versenyben. Hogy az ember és a természet közötti kapcsolat fontosságára nem csak az úgymond természet, hanem a körülöttünk településeinken, városainkban élőlényekre és köztük elsősorban a fákra ráirányítsa a figyelmet.
1: Szombaton rendezik a Szentendrei gyertya úsztatást, több ezer mécsest bocsátanak vízre a Dunán. A szervezők emellett nemzetiségi és testvérvárosi programokkal, látványos vízi bemutatókkal, koncertekkel, táncházzal is készülnek. A speciális mécseseket a rendezvény végén összegyűjtik a folyó és a környezet védelme érdekében. A napos időszakok mellett ma többször erőteljesebben megnövekszik a gomoly felhőzet, szorványosan záporok, zivatarok is

0: Nem fog mindenhol esni, jelentős csapadék lokálisan hullhat. Általánosságban mérsékelt marad a légmozgás, de az ivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A legmelegebb órákban 27-34 fok körüli értékeket mérhetünk. Éjszaka 14-21 fok közé hűl majd a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, kedves Rolandok és kedves Henrikek, nagyon boldog mai napot kívánok mindenkinek. Remélem, rendben zajlik mindenkinek a szerda reggele, hozok majd történeteket még. Jó, és persze zenélünk is jó sokat, mert Lenny Kravitz, ZZ Top, Edda, ez pedig itt már az Aerosmith évszaknak, napszaknak megfelelően kéretik az utakon és a közlekedésben vigyázni. Köszönet!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Hát tegnap nagyot Pink Floydoztunk a fal kapcsán, de ma is meg lehet őket említeni. Tekintettel arra, hogy 89. július 15-én volt egy velencei fellépésük, amelyet a Koncert Európáért címmel is emlegetnek, és a rock történelem egyik leglátványosabb, de egyben legkaotikusabb és legvitatottabb eseménye is volt. Olyannyira, hogy a fellépést követő politikai botrány miatt Velence polgármestere és a teljes városi tanács lemondásra kényszerült. Hopácska! A zenekar nem a szárazföldön, hanem a Szent Márk tér előtt a laguna vízén horgonyzó hatalmas úszályokból épített 24 méter magas, ez majdnem 10 emelet, úszó színpadon játszott. A gigantikus koncert teljesen ingyenes volt, és a hagyományos velencei a megváltó ünnepe hétvégéjére időzítették. A helyszínen több mint 200 ezer ember zsúfolódott össze, a tömeg elárasztotta a Szent Márk teret, a rakpartokat, és ezrek nézték a show csónakokból, gondolákból, vagy éppen konkrétan háztetőkről. Hát a kulturális és örökségvédelmi hatóságok már a koncert előtt megkongatták a vészharangot, attól tartottak, hogy a brutális hangnyomás és a hangfalak rezgései komoly károkat okoznak a Szent Márk bazilika több száz éves törékeny bizánci mozaikjaiban és történelmi épületek alapzataiban. A Pink Floyd beleegyezett, hogy a szokásos 100 decibel helyett maximum 60 decibelre korlátozza a hangerőt. Hát a mérések szerint így is sikerült a 92-t hozni. Az eredetileg tervezett 90 perces műsoridőt le kellett rövidíteniük 75 percre. Hát a katasztrófa az igazából másnap jött, mert hogy a koncert zeneileg és látványban lenyűgöző volt, a város infrastruktúrája teljesen összeomlott. Esztétikai okokból a műemlékvédelem megtiltotta ideiglenes mobil WC kihelyezését, így a 200 ezres tömegnek gyakorlatilag nem volt hova mosdóba mennie. Másnap reggelre Velence úgy nézett ki, hát úgy nézett ki, mint egy háborús övezet. A rajongók maguk után hagytak nagyjából 300 tonna szemetet, a terek úsztak a vizeletben, a történelmi szobrokat és falakat pedig sokan rongálásra, firkálásra használták, és mivel a város nem készült fel a takarításra, az olasz hadsereget kellett kivezényelni, hogy rendet tegyenek. Nem csoda, hogyha bekövetkezett a város vezetésének politikai bukása. Hát így volt ez 89. július 15-én, amikor is a Pink Floyd zenélt egyet Velencében. 103.9 Rock FM, na zenéljünk mi is!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Nem áll meg a prevenció, értesítéseket küld a NAV, újabb hőhullám közelít, de kánikula nem lesz. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Nem áll meg a prevenció. A fesztiválokon folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrák szűrési programja. Ingyenes anyajegy szűrést és fényvédelmi tanácsadást végeznek a szakemberek. Idén eddig 90 szűrőhelyen zajlottak vizsgálatok országszerte. A programhoz több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott. A prevenciós kampány célja, hogy segítse a bőrdaganatok minél korábbi felismerését, és hogy felhívja a figyelmet az önvizsgálat és a fényvédelem fontosságára. Több mint 62 ezer adózó nem tette közzé határidőre éves számviteli beszámolóját. A NAV eddig több mint 42 ezer mulasztónak küldött felhívást. Aki még nem kapta meg az értesítését, a napokban számíthat rá. 30 napot kapnak az érintett vállalkozások a beszámoló bírság nélküli pótlására. Ezt követően már büntetés az adóhivatal. Aki ezután sem teszi közzé a beszámolóját, annak törlik az adószámát és kezdeményezik a cég megszüntetését. Újabb hőhullám közelíti meg térségünket, visszatér az igazi kánikula, de a számítások szerint most nem kell extrém forróságtól tartani. Hogy milyen folyamatok mozgatják ezeket a hatalmas légtömegeket, és miért pont most érkezik az utánpótlás, arról Sipos Gergő meteorológust, a Hungaromet osztályvezetőjét kérdeztük.
2: A nagy térség időjárási folyamatok alakítják ki ezeket a folyamatokat. Van egy úgynevezett futóáramlás, amely ide-oda változtatja a helyét, akkor fordul elő, hogy ez a nyugat Európa felett lévő anticiklon egy kicsit keletebbre húzódik. Ez az idézőjeles hőkupola pedig már egy ilyen gerjesztett állapot, amikor ez a stabil anticiklonális helyzet fennáll, nem változik a helyzete, és ez a meleg légtömeg megreked benne, és ez okozza igazából ezt a rekord hőséget.
1: Jövő héten folytatódik a 11-es főút Szentendrei szakaszának felújítása. A közútkezelő tájékoztatása szerint az Ady Endre utca és a Papszigeti lehajtó közötti szakaszon kedden kezdik a munkálatokat. Emiatt hétköznapokon este 6 és reggel 6 óra között szakaszos félpályás zárás és jelzőrös forgalomirányítás mellett csak váltakozva haladhat a forgalom. Várhatóan 3 éjszakán át dolgoznak a területen. Folytatódik a változékony idő, a napsütés többször zavarják, majd megnövekvő gomoly felhők, záporok, zivatarok is kialakulhatnak elszórtan, főleg a keleti és a középső ország részben. Általánosságban mérsékelt marad a szél, de a záporok, zivatarok környezetében akár viharossá is fokozódhat a légmozgás, néhol jelentős mennyiségű csapadék is eshet. A legmelegebb órákban 27-34 fok körüli értékeket mérhetünk, a záporok, zivatarok környezetében visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Tudtuk? Ugyanúgy nem tudtuk. Aki tudta, annak dicsőségére váljék, hogy július 15-én mutatták be a modernkori hollywoodi akciófilm történelem egyik legnagyobb hatású, legörökbecsűbb, legörökzöldebb alkotását, műfajteremtő akció kalandfilmjét. Na melyik volt ez? Hát persze, Yippee-ki-yay, de Arházi. Bizony, ez a Die Hard, drágán add az életed, alapjaiban változtatta meg a műfajt az esendő hős John McClane karakterével, drága jó Bruce Willis. A produkció számos ikonikus eleme, ugyebár Bruce Willis által alakított szerep, vagy éppen szegény Alan Rickman, Hans Grubere, valamint a valódi helyszíneken forgatott jelenetek tették a filmet a popkultúra részévé. Nem csak egy sima kassza siker volt, hanem egy igazi mérföldkő, amely sok mindent átírt. Hát gondoljunk bele, mezítláb egyszál atlétában harcolt, vérzett, koszos lett, miközben rettegett a haláltól. Ugye nem katona volt, mint előtte oly sokszor akciófilmekben, hanem egy egyszerű New York-i zsaru, aki éppen a házassági válságával küzdött. És egyébként Bruce Willis ekkor még csak a Simlés és a Szende című, hát mérhetetlenül bugyutácska romantikus vígjáték sorozatból volt ismert. A stúdió annyira nem bízott benne akcióhősként, hogy az első plakátokra rá se tették az arcát. El tudjuk ezt képzelni? Hanem a filmet gyakorlatilag a Nakatomi toronyházzal hirdették. Egyébként igazán érdekes, hogy ez a film volt a zseniális brit színházi színész szegény Alan Rickman legelső hollywoodi mozifilmje, és Hans Gruber szerepével azonnal beírta magát a film történetbe. Egyébként, amikor Hans Gruber lezuhan a toronyház tetejéről, Rickman arca valódi sokkot trükköz, mert hogy a trükkmesterek megbeszélték vele, hogy háromra fogják ledobni a mélybe egy zöld háttér előtt. Ehelyett azonban már egynél elengedték a kötelet, így a színész arcára kiülő halálfélelem az maximálisan igaz volt. Szóval így, 103.9 Rock FM, éljen a Die Hard, éljen a drágán add az életed, és éljen drága Bruce Willis.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok. Továbbra is sávzárás van a Dózsa-György úton és a Vágány utcában. Nagyon rossz helyen, éppen a felüljáró tövében munkálkodnak. Sávzárás van a Róbert Károly körúton és az Állatkerti felüljárón, ahol felmarták az aszfaltot az Árpád híd irányába. És hát forgalom korlátozás a Hungária körút Salgó-Tarjáni utca csomópontjában. Jó utat mindenkinek!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Lejárnak a régi személyi igazolványok, tart a hazai burgonya szezon, többször megnövekedhet a felhőzet. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Új online csalási módszerre figyelmeztet az Internet Hotline, a Nemzeti Nyomozóiroda és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány. A szervezetek közlése szerint az elkövetők lelki segítőnek adják ki magukat, és a segítségnyújtás látszatával próbálnak bizalmi kapcsolatot kialakítani a gyerekekkel. A szakemberek azt kérik, hogy a fiatalok kizárólag hivatalos lelki segélyszolgálatokhoz forduljanak segítségért, a szülők pedig figyeljenek gyermekeik online kapcsolataira, és beszélgessenek velük az internet veszélyeiről. Augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi könyv formátumú személyazonosító igazolványok, hívta fel a figyelmet a Belügyminisztérium. Egyúttal azt kérték, az érintettek ne hagyják az okmánycserét az utolsó pillanatra. Kiemelték, hogy a kormányablakok bővebb kapacitás mellett soron kívüli ügyintézést biztosítanak az érintett idős állampolgároknak, akik így rövidebb várakozási idő alatt intézhetik el a személyazonosító igazolvány cseréjét. Tart a hazai burgonya szezon, itthon valamivel több mint 5000 hektáron zajlik a termelés. A gazdálkodóknak számos kihívással kell szembenézniük, köztük a szigorodó piaci előírásokkal, vagy a szélsőséges időjárással, mondta rádiónknak Csizmadi Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti osztályának elnöke.
2: A korai burgonyáknak a legnagyobb gondja az a májusi, illetve áprilisi fagyok voltak, az az egy-egy beköszönő fagyos éjszaka sajnos képes tönkretenni, illetve 20-30%-kal megsorcolni a termést. Ez Csongrád megye, a Szeged, illetve Móralom környéki régió, ott még jelentősebben vagy drasztikusabban is jelentkezett ez a fagy, tehát a korai krumplit ezt tette tönkre, a későbbi burgonyákat pedig ez a 40x fokos hőkupola, és meg ki tudja, hogy mennyi lesz addig, amíg elkészül ez a burgonya, mert a későbbi burgonyák nagyjából augusztus közepe vége felé válnak betakaríthatóvá.
1: Ismét elindul az Orgonapont Fesztivál. A Filharmónia Magyarország országos koncertsorozata 19 városba látogat el. Mások mellett Pécset, Esztergomban, Szegeden és Debrecenben is lesznek programok. Augusztus 3-a és 30-a között 24 alkalommal várják a közönséget. A részletek elérhetők a filharmónia.hu oldalon. A napos időszakok mellett ma többször erőteljesebben megnövekszik a gomoly felhőzet. Szorványosan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Nem fog mindenhol esni, jelentős csapadék lokálisan hullhat. Általánosságban mérsékelt marad a légmozgás, de a zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A legmelegebb órákban 27-34 fok körüli értékeket mérhetünk. Éjszaka 14-21 fok közé hűl majd a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.
3: Elhagytuk a 9-et, jön majd helyette a 10. Ha ismernek Henriket és Rolandot, tessék felköszönteni. Az utakon vigyázni, a zenéket meg jó meghallgatni. Rob Zombie, Autograph, jön majd a Led Zeppelin, ez meg itt Robbie Williams.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
2: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
1: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
2: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
3: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu
5: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
6: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vén nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés. Még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a lakáskultúra, a vidék íze és az

0: a turmixsal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
1: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
3: Energetikai korszerűsítés kezdődik a mentőállomásokon. Megvan az idei évfája. Marad a napos felhős idő. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Kezdődik az ítélkezési szünet a bíróságokon. Augusztus 20-áig főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, ugyanakkor a soron kívüli ügyekben ez idő alatt is dönthetnek a bíróságok. A büntető eljárásokat az ítélkezési szünet nem érinti, és a kezelőirodák is nyitva maradnak, így az ügyfelek továbbra is intézhetik ügyeiket. A polgári ügyek többségében a szünet ideje nem számít bele az eljárási határidőkbe. Energetikai korszerűsítésen esik át 20 mentőállomás a következő években. A jedlikányos energetikai program keretében 1 milliárd 250 millió forintból zajlik a fejlesztés. Az Országos Mentőszolgálat a közösségi oldalán közölte. A felújítások középpontjában olyan műszaki megoldások állnak, amelyek hosszú távon energiatakarékos és környezetbarát működést biztosítanak. Megújulnak a hőszigetelések és a nyílászárók, korszerűsödnek a fűtési és hűtési rendszerek, energiahatékony villamos hálózatok épülnek ki, és napelemes rendszereket is telepítenek. Megvan az idei évfája. A győztes címet 1976 szavazattal a szegvári Öreg Tölgy nyerte el. Az Ökotárs Alapítvány igazgatója Móra Veronika rádiónknak elmondta, a Kocsányos Tölgy képviselheti Magyarországot az Európai Évfája versenyen.
4: Az Évfája versenyben nem a legnagyobb vagy legöregebb fákat keressük, hanem azokat, amelyeknek valamilyen története van, valahogy kapcsolódik az emberek életéhez, akik vigyáznak rá vagy megóvják, és mi ezeket a történeteket keressük és díjazzuk az Évfája versenyben. Hogy az ember és a természet közötti kapcsolat fontosságára nem csak az úgymond természet, hanem a körülöttünk, településeinken, városainkban élő lényekre és köztük elsősorban a fákra ráirányítsa a figyelmet.
3: Szombaton rendezik a szentendrei gyertya úsztatást, több ezer mécsest bocsátanak vízre a Dunán. A szervezők emellett nemzetiségi és testvérvárosi programokkal, látványos vízi bemutatókkal, koncertekkel, táncházzal is készülnek. A speciális mécseseket a rendezvény végén összegyűjtik a folyó és a környezet védelme érdekében. A napos időszakok mellett ma többször erőteljesebben megnövekszik a gomoly felhőzet, szorványosan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, nem fog mindenhol esni, jelentős csapadék lokálisan hullhat. Általánosságban mérsékelt marad a légmozgás, de az ivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A legmelegebb órákban 27-34 fok körüli értékeket mérhetünk, éjszaka 14-21 fok közé hűl majd a hőmérséklet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103 lesz Rock FM-ben. Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, míg pedig a szerdai Rock délelőtt. Hát ugye egyrészt szerda a hét középső napja, már olyan értelemben, hogy a középső munkanapja, amikor így átbillenünk a hétvége felé, és akkor már a csütörtök péntek után nyilván ott vagyunk. Hát meg július középső nap. Igen, július közepén járunk, július 15-e van, és hát halad a nyár, halad a nyár. Tessék szíves lenni, sokat inni, és gondoskodni a napvédelemről, még akkor is, hogyha nem süt a nap. Hallgatni bennünket akár online streamen is, www.rockradio.hu, mert hogy már is érkezik a YouTube, akik 8 év után végre új stúdióalbumra készülnek, és már itt is van az első igazi előfutár, a Street of Dreams. A dalhoz Mexikóvárosban forgattak látványos videóklipet, ahol a zenekar egy busz tetején adott rögtönzött koncertet a rajongóknak. Egyébként a korong várhatóan még idén érkezik, és ez lesz a YouTube első teljesen új stúdiólemeze, a 2017-es Songs of Experience óta. Itt a YouTube és a Pride in the Name of Love.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM, hát az ugye nem kérdés, hogy az 1969-ben alakult Thin Lizzy a rock történelem egyik legnagyobb hatású formációja. Ők olyan műfajok vegyítésével alakították ki teljesen egyéni stílusukat, mint a blues, a soul, a pszichedelikus rock, a tradicionális ír népzene, és természetesen a hard rock. Hát erre mondom én azt, hogy nem bízták a véletlenre. Hát bizony, mert hogy olyan bandákra voltak hatással, mint az Iron Maiden, a Def Leppard, a Metallica vagy az Anthrax. 1976-ban dobták piacra Jailbreak című áttörést meghozó és egyben legsikeresebb albumukat, a mindössze 36 perces mestermű első kislemezes dalának hosszas tanakodás után a Boys Are Back in Town című felvételt választották, ami a Whiskey in the Jar óta a legnagyobb sikerük lett a Szigetországban, és a banda történetében először és utoljára Amerikában is bejutottak a top 20-ba. A számot a kritikusok is az egekig méltatták megjelenésekor, utólag pedig számos összesítő listán szavazták meg minden idők egyik legfontosabb és legjobb dalának. 1989-ben még a Bon Jovi is feldolgozta. Ez a Thin Lizzy és a Boys Are Back in Town.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, Queen, The Show Must Go On. A zenekar utolsó, még Freddie Mercury életében megjelent Innuendo című 1991-es nagylemezének legikonikusabb tétele, a zenekar és Freddie vélt vagy valós búcsúdala. Noha Freddie Mercury egészségi állapota ekkor már a HIV, illetve AIDS-betegség miatt válságos volt, csodával határos módon élete egyik legnagyszerűbb teljesítményét nyújtotta a dal rögzítése közben. Brian May aggodalmát fejezte ki, hogy a halálosan beteg énekes vajon képes lesz-e felénekelni a számot, aki így felelt, hát itt van egy káromkodás, megcsinálom drágám, majd lehajtott egy vodkát, és első próbálkozásra felénekelte a dalt. Kislemezre a Greatest Hits The Second című lemez promótálása céljából másolták ki, mindössze 6 héttel az énekes halála előtt, és a tragédia után egészen a legjobb 20-ig jutott a brit slágerlistán. Queen, The Show Must Go On.

0: 93.9. Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mosógép. Mega árparádé. Telefon. Mega árparádé. Vasaló. Szintén mega árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a mega árparádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
2: Rita, mi van veled? Folytonásítozol?
3: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
2: Neked Sedacur Forte kell.
3: Sedacur Forte?
2: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
4: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatóban, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu.
6: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
7: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
6: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.

93.9 Rock FM-na, hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a szerdai Rock délelőtt, szerda a hét közepe, és egyébként pedig július közepét is tapossuk már. Július 15-e van, dübörög a nyár, dübörög a foci VB, hidratálunk, természetesen sok-sok vizet iszunk, és hogyha nem süt a nap, akkor is lápoljuk magunkat napvédővel, mert hogy már a felhőkön keresztül is hat az UV-sugárzás. Egyébként 11 és 15 óra között nem kell a napra menni, de ha kocsival mégis mennénk, és leállítjuk valahol, akkor senkit és semmit nem hagyunk benne. És hallgatjuk a legjobb rockzenéket, például a Deep Purple, akik hát ugye több mint 100 millió lemezt adtak el világszerte, illetve ott vannak már réges-régen a Rock and Roll Hall of Fame-ben, és jönnek Magyarországra. Na, mikor? Október 2-a péntek, és a Papp László Budapest Sportaréna a helyszín. Én szerintem ennél többet nem is kell mondanom. Megünnepeljük, ez a Deep Purple és a Black Knight.

103.9 Rock FM folytatja a Poison, akiknek 1990-ben jelent meg Flesh and Blood című albuma, és annak az első kislemeze volt az Unskinny Bob, amely óriási sikert aratott az Egyesült Államokban, egészen a Billboard lista harmadik helyéig jutott, Angliában pedig bekerült a top 20-ba, és az Every Rose Has Its Thorn után a zenekar második legsikeresebb kislemeze lett. A dal címének jelentését sokáig találgatták a rajongók, végül Susie DeVille gitáros elárulta, hogy igazából semmilyen különösebb jelentése nincs, egyáltalán semmit nem jelent. Egyszerűen csak egy ideiglenes halandzsa volt, amit még a szöveg nélküli dallamra énekeltek fel. Annyira jól illett a ritmushoz, hogy Bruce Fairbairn producer végül ragaszkodott hozzá, így ez maradt a dal címe. Persze a történetnek van egy pikáns csavara is. Egy későbbi Poison dal szövege szerint az Unskinny Bob valójában Susie DeVille és egy pornósztár forró kalandjára utal, hogy ez poéne, vagy pedig az előbb elmondottak a megfejtés, hát ezt soha nem fogjuk már megtudni, viszont a dalt meg

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 FM. Na, hát a kaliforniai Rage Against the Machine 1991-ben alakult, és nem csak forradalmian újító rap metal hangzásával, hanem szókimondó politikai üzeneteivel is beírta magát a rock történelembe. A heavy metal, a hip-hop és a hardcore punk egyedi keverékével meghatározták a 90-es évek rockzenejét, és óriási hatást gyakoroltak a későbbi nu metal generációra. 1992-ben jelent meg bemutatkozó albumuk, amelyből több mint 3 millió példány fogyott csak az Egyesült Államokban, a lemez legismertebb dala pedig a Killing in the Name. Nyíltan az intézményes rasszizmust és a rendőri brutalitást bírálja, provokatív szövege miatt az amerikai MTV nem volt hajlandó levetíteni a klipet, Angliában pedig 1993-ban komoly botrányt kavart, amikor egy BBC-s műsorvezető véletlenül a dal cenzúrázatlan változatát játszotta le élő adásban. Véletlen lett volna? Azt nem tudjuk meg, viszont meghallgatjuk a dalt. Rage Against the Machine, Killing in the Name.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
0: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Mosógép! Mega Árparádé! Telefon! Mega Árparádé! Vasaló! Szintén Mega Árparádé!

0: Gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig, vagy a készlet erejéig tart.
2: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM-na, hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a szerdai Rock délelőtt, amely már szerdán délután folytatódik, mégpedig hát az a helyzet, hogy ugye nyár van, meg még foci VB is van egészen 19-ig, hát most már nagyon nagy az izgalom a foci VB-n, vajon ki nyeri meg, mindenki ezt tippelgeti, én nem, de hát vannak ilyenek is, vannak ilyen elfajzottak is, azt viszont mindenkinek ajánlom, hogy igyon sok vizet és gondoskodjon a napvédelemről, és a kocsival megy valahová, senkit és semmit ne hagyjon benne, azon kívül hallgassa a legjobb rockzenéket, mégpedig most az Aerosmith dalát, akik ugye abba hagyták a búcsú koncertjüket, én ezt igazából már nem szeretném már még egyszer elmesélni, aztán Steven Tyler, még meg Joe Perry azért úgy fellépegetnek itt-ott-amott, kiadtak időközben egy EP-t is, One More Time címmel, az ifjú feltörekvő rockerrel Youngblooddal, aki immáron Grammy-díjas, szóval óriási siker lett, és nyitottak arra, hogy különféle fiatalabb generációból érkező rockzenészekkel kollaboljanak, így mai divatos szóval élve. Ez az Aerosmith és a Crazy. You know you drive me up a wall, the way you make good all the nasty tricks you

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM, egy jó Whitesnake-kel folytatjuk. Hát ugye azt tudjuk, hogy a Whitesnake és annak előtte a Deep Purple frontembere David Coverdale hivatalosan is bejelentette a visszavonulását 2025 novemberében. A Whitesnake legendás frontembere egy érzelmes videóban búcsúzott el a rajongóktól, és azt mondta, hogy eljött az idő, hogy szögre akaszta a platformcipőt és szűk farmerjeit. David Coverdale az utóbbi években komoly egészségügyi problémákkal küzdött, és légúti fertőzések, sérülések miatt több koncertet és turnét is le kellett mondania. Utolsó koncertjét 2022. júniusában adta Franciaországban a Hellfest Fesztiválon, most pedig hivatalosan is lezárult egy több mint 6 évtizedes rock legenda története. Egyébként ugye tudjuk, hogy a Whitesnake a 80-as évek egyik legnagyobb hard rock bandája lett, olyan örökzöld slágerekkel, mint a Here I Go Again, az Is This Love, a Give Me All Your Love, vagy pedig a most következő Full For Your Lovin'.

ősszel, egész nap csak együtt voltunk. Egymás kezét fogva.

szavakra, melyeket csak mi ismertünk. Az előszobából telefonáltunk titok.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, Lithium a Nirvánától. Hát ez a dal a legendás Nevermind album egyik meghatározó szerzeménye. Kurt Cobain szerint egy kitalált történetet mesél el egy férfiról, aki barátnője halála után annyira összetörik, hogy végső kapaszkodóként a vallás felé fordul, hogy megmentse magát az öngyilkosságtól. Cobain később azt mondta, hogy nem vallás ellenes dalnak szánta, inkább arról szól, hogy az embereknek néha szükségük van valamire, amiben kapaszkodhatnak. A Lithium 1992-ben jelent meg kislemezként, és a Nirvana egyik legismertebb slágere lett, a klip különlegessége pedig, hogy nem egy megrendezett történetet mutat be, hanem koncertfelvételekből készült, amelyeket a zenekar Seattle-i Paramount Theaterben adott fellépésén rögzítettek. A Lithium élőben is emlékezetes pillanatokat hozott, 1992-ben az MTV Video Music Awards-on Kurt Cobain azzal sokkolta a szervezőket, hogy a megbeszéltek ellenére néhány másodpercig belekezdett a még kiadatlan Rape Me című dalba, mielőtt átváltott volna a Lithiumra. Na hát, ő erről volt híres. Ez a Nirvana és a Lithium.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
2: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágó tabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég.

0: kell.
1: Sedacur Forte?
0: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
2: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
3: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
6: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

3-9 Rock FM-ben, hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a szerdai Rock délelőtt, hát amely már elhagyta a délutánt, ugye délután egy óra is elmúlt, úgyhogy mindenkinek nagyon-nagyon kellemes szerda délután kívánok, és az van, hogy mindenki gondoskodik ugye a napvédelemről, mert hogy hát ugye teljesen mindegy, hogy süt a nap vagy sem, akkor is gondoskodni kell az UV-sugárzás miatt, sok-sok vizet iszunk, ha autóval megyünk valahová, senkit és semmit nem hagyunk benne, jól érezzük magunkat, itt a foci VB, és itt vannak a legjobb rockzenék, és az Ossian érkezik, akiknek a frontembere Paksi Endre 68 éves lesz idén, és ő arra gondolt, hogy akkor megajándékozza magát egy szóló albummal. Ez már a második lesz a sorban, és az a címe, hogy Szabad szökevény. Az album ugyan december 10-én jelenik meg, de hát július 17-én, azaz most pénteken reggel 8 órakor kijön, mint a forgószél címmel, az első kislemezerről, a korongról, természetesen klippel együtt. Ennek örömére Ossian, Acélszív.

93 Rock FM és a Guns N' Roses folytatja, akik 2026-ban is turnéznak ezerrel, hát azért már jó ideje tolják ők is, és szerintem nem is bírnak nagyon lassítani. Amerikától egészen Európáig tart a turné a csapat élén, Axl Rose, Slash és Duff McKagan felállásával, továbbra is ugyanazzal az energiával a nagy visszatérésük óta. A turné egyébként március 28-án elindult Mexikóban, Monterreyben, az európai szakasz pedig Lengyelországban startol, két glivicei arena koncerttel, ami hozzánk is az egyik legközelebbi állomás, de ami igazán izgalmas, hogy december 2-án tavaly megjelent két kislemez, hát két dal egészen konkrétan, és a Nothing és Atlas az a címük, és 2023-ban adta ki a Guns N' Roses új dalokat, úgyhogy éppen itt volt az ideje ennek a kettőnek, a General és Perhaps volt a dalok címe, és most már azért a rajongók ugye elkezdtek gyanakodni, hogy esetleg készül egy új Guns N' Roses lemez, lehet, hogy csak a rajongók szeretnék ezt, de lehet, hogy az együttes is esetleg ráállna. Ki tudja, ez a Guns N' Roses és a Paradise City.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

3.9 Rock FM írja az útinform, hogy az M1-es autópályán a 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányába lezárták a lehajtóágat. Jelenleg csak a felhajtás lehetséges, kerülni a 22-es jelű Sasfészektó pihenőhelyen keresztül lehet, és szintén az M1-esen a 48-as kilométernél a határ felé vezető oldalon lezárták a Szárliget csomópontot, így ott nem lehet se le, se felhajtani. A kijelölt terelő utat sárga táblák jelzik. Az M3-as autópályán Mogyoródnál a Vásárosnamény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leállósávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik, a főváros irányába autózók a külső és a leállósávon közlekedhetnek, szintén a Vásárosnamény felé vezető oldalon a 25-ös kilométernél lévő Jakab-pusztai pihenőhelyet lezárták aszfaltozás miatt. Plusz 30-20-99-9-103-9, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infokat. Köszönjük szépen, és már hozom is a Mr. Big dalát, ez a

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

93.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a... Igen, szerdai Rock délelőtt, szerda van a hét közepe és július közepe, mégpedig július 15-e, már csak pár napig van foci VB, egészen 19-ig, de cserébe ilyenkor ez a legizgalmasabb időszak, legalábbis felteszem, mert nem vagyok egy foci rajongó, de ez egyáltalán nem baj, a rockzenéért mindannyian rajongunk, tehát

ez az egy közös bennünk. Arra mérget mernék venni. Az is remélem, hogy közös, hogy sokat iszunk vizet. Igen. Vizet, és nem megyünk a napra 11 és 15 között, vagy ha kell, akkor teljes testet fedő könnyű nyári öltözékben, és gondoskodunk a napvédelemről. Na és én meg gondoskodom a legjobb rockzenékről, ez a Rainbow és a Long Live Rock and Roll, amely 1978-ban jelent meg, és egy korszak végét jelentette, ez volt az utolsó nagylemez, amelyen a legendás Ronnie James Dio énekelt a zenekarban. Hát szerintem nincs más hát, amint előre hallgassuk meg ezt a csodát. Ez nem más, mint a Rainbow és a Long Live Rock and Roll.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

3.9 Rock FM azt írja az Útinform, hogy az egyes főúton Biatorvágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben, a 4-es főúton Vecsi és átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. A 10-es főúton Pilisvörösvár határában csatornáznak, a 17-es kilométer közelében útszűkületen kell áthajtani, a 11-es főúton Szentendrén a 18-as és a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ez napközben torlódást okozhat, és szintén a 11-es főúton Tahitótfalun a 30-as kilométernél csatornáznak, itt is lezárták a fél útpályát. Plusz 3620999139 ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk, ide lehet küldeni a további közlekedési infokat, köszönjük szépen, és Alice Cooper érkezik, aki a Hollywood Vampires-szel jön idén Magyarországra, szeptember 8-a, Pap László Budapest Sportaréna. Alice Cooper, Hey Stupid!

103.9 Rock FM. Nos, ennyi volt már a Rock délelőtt, érkezhet a Rock délutánnal is a legjobb rockzenékkel. Klamancsa Krisztián, jön Szili és a Rock the Night. Én pedig azt mondom, hogy mindenkinek nagyon kellemes nyarat és nagyon kellemes foci VB-t. Holnap is találkozzunk, akkor már egy picivel hétvégibb hangulatban, csütörtöki, azaz kispénteki rock délelőttünkkel. Addig is Csizinszki Éva vagyok, ő pedig John Bon Jovi és a Blaze of Glory.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM és a szerdai rock délután. Ma van az ennyi nap időjárás szempontjából is állítólag, mert hogy nagyon sokan panaszkodnak rá, hogy a párás füllet meleget nehezebb elviselni, mint hogyha 38 fokos kánikula lenne csak és kizárólag napsütéssel. És aztán tegnap a franciák játéka a spanyolok ellen megint a félvilágnak csalódás volt, így aztán a franciák már biztos, hogy nem játszanak döntőt a 2026-os foci világbajnokságon. Na de Spanyolország játszik, és az a kérdés, hogy kivel ma este eldől, hogy Argentínával vagy Angliával. Vannak itt izgalmak, kérem szépen, kellemes délutánt, Klamoncse Krisztián vagyok, időjárás szempontjából pedig vissza akar jönni a 31-36 fok közötti csúcs. Mikor? Holnap is, holnap után is, hogy aztán szombaton jöjjön megint egy hideg front, és csapadékossá tegye a hétvégét. De azért nem annyira. Legjobb zenék a Rock FM-ben, mint ahogy szoktuk, már is itt a Dire Straits.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, az Útinform információi szerint az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét elkerülő szakaszán a 89-es és a 91-es kilométerek között alakult ki torlódás, mert munkavégzés miatt sávzárást vezettek be. Ugyanezen az autópályán Újhartyán után is dolgoznak, a 37-es kilométernél szintén több kilométeres torlódásra kell számítani. Az M3-as autópálya Vásáros-Namény felé vezető oldalán Gödöllő térségében súlyos baleset történt korábban, a 32-es kilométernél a Babati pihenőn keresztül le, majd vissza terelik a forgalmat, a főváros felé a belső sávot zárták le. Balesetről tudok Budapestről is, az M3-as autópálya kivezető szakaszán történt egy, illetve a Váci úton is történt egy. Forgalomkorlátozás van továbbra is a Hungária körút Salgó-Tarjáni utca csomópontban. Időszakos és szakaszos sávlezárás van napközben az Üllői úton, sávlezárás a második kerületben a Gábor Áron utcában az Orló utcánál, és folytatódik a hétköznapi lezárás a pesti alsórakparton. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM, filmek minden mennyiségben, azt szigorúan vesszük, akkor az Én Városom című dal televíziós sorozatból jön, a Kisvárosból, és az Aerosmith a folytatásban az I Don't Wanna Miss a Thing-el mozifilm volt, sőt a 90-es évek végének igazi szenzációja. Egyrészt Bruce Willis megint megmenti a világot, másrészt az Armageddon ugye a világ végét jelenti, és a teljes pusztulást, na de kijöttünk belőle. Sláger szempontból az Aerosmith egyik legjobb balladája, közel 3 évtizedre vetítve, íme Steven Tyler és a csapat, és az I Don't Wanna Miss a Thing.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: 93.9 Rock FM és a szerdai rock délután 16 óra után az óriási kezdés Kenny Loggins és a Danger Zone. Sokan azt mondták, a pályafutás legjobb dala ez a bizonyos dal. Kenny Loggins 1986-ban énekli, a szuperfilm, az év slágere, slágerfilmje az akkor még nagyon fiatal Tom Cruise főszereplésével. És Kenny Loggins és a Danger Zone egyébként visszajön 36 évvel később is, csak azért, hogy a Top Gunnak legyen folytatása. Új környezetben picit retro, de aztán mégsem retro, szóval nagyon-nagyon eltalálták a folytatást is. És Kenny Logginsra azt is szokták mondani, hogyha a 80-as években csak három filmhez három betétdalt énekel el, akkor is örökre beírta magát a sláger történelembe. 1984-ben a Footloose című filmhez a címadó dal, 1986-ban az említett Top Gunhoz a Danger Zone, és egy évvel később, 1987-ben a Sylvester Stallone főszereplésével játszott Túl a csúcson, vagyis Over the Top, a betét zene címe Meet Me Halfway. Csúnya hírek az útinformtól 16 óra után is, kellemes délután. Lamoncse Krisztián vagyok, az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, a kecskeméti elkerülő szakaszon a 89-es és a 91-es kilométerek között alakult ki az elmúlt egy órában torlódás, mert munkavégzés miatt sávzárást vezettek be. Új Hartyán után is dolgoznak, várhatóan 17 óráig, a 37-es kilométernél szintén több kilométeres torlódás alakult ki. És korábban is mondtam már, az M3-as autópálya Vásáros-Namény felé vezető oldalán Gödöllő térségében súlyos baleset történt. A 32-es kilométernél a Babati pihenőn keresztül le majd visszaterelik a forgalmat, a főváros felé a belső sávot zárták le. Ezek azóta is érvényben vannak. Budapesten forgalomkorlátozás van továbbra is a Hungária körút Salgó-Tarjáni utca csomópontban. Időszakos és szakaszos sávlezárás van napközben az Üllői úton. Sávlezárás van a második kerületben a Gábor Áron utcában napok óta az Orló utcánál, és folytatódik a hétköznapi lezárás a pesti alsó rakparton. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!
1: Hé, ide néz, édes! Mindenem!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM, Hard Rock Heavy Metal a folytatásban is, csak kicsit másképp, mondjuk a Survivor lehet, hogy metalt szeretett volna játszani, vagy bármilyen értelemben Hard Rockot, de a populáris rock felé elindulva a 80-as években szupersláger kategóriában voltak olyanokkal, mint a Can't Hold Back, vagy a The Search Is Over, az évszámok 1984 és 85, ja, hogy ezek a kevésbé ismert dalaik? Hát kettőt a Rockyból az egész világ megismert, kivétel nélkül, mert hogy 1982-ben nem volt nagyobb durranás, mint az Eye of the Tiger, és majdnem megismételték a bravúrt 1986-ban. A Rocky 4-hez a betét zenék eredetileg 1985-ben készültek, hogy a film is 85 végén jelenik meg. De mire mindenből bombasztikus siker lett, film is, betét zenék is, 1986 tavasza, majd nyara jött. És a Survivor másodízben is a mennybe ment. De azért mondtam a többi slágért is, mert hogy egy folyamatos tendenciának kell ezt elképzelni. A 80-as években szinte nem volt év, amikor ne lett volna egy bombasztikus slágerük, elsősorban az amerikai slágerlisták számára, de nem utolsó sorban a világ számára is. Persze, hogy a Rocky film kellett a még nagyobb sikerek megalkotásához. Itt a Survivor és a 86-os csúcs Rocky betétdal, a Burning Heart.

0: közlekedés.
1: Budapesten forgalomkorlátozás van továbbra is a Hungária körút Salgó-Tarjáni utca csomópontban. Időszakos és szakaszos sávlezárás van napközben az Üllői úton, sávlezárás a második kerületben a Gábor-Áron utcában az Orló utcánál, és folytatódik a hétköznapi lezárás a pesti alsórakparton. Váltakozó irányú forgalom van a harmadik kerületben a Pusztakúti úton és a második kerületben a Szépföldi úton is napok óta. Sávlezárások a fővárosban a Budaörsi úton, a Tököli úton kifelé, a Róbert Károly körúton az Állatkerti felüljárón, a 19. kerületben a Nagy Sándor József utcában, a Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé, és szakaszos sávlezárás van napközben az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán is. Egyirányosítás és félpályás lezárás van a 2. kerületben a Nagyrét utcában, és korlátozások vannak továbbra is a 11. kerületben a Fehérvári úton vágány felújítás miatt.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 103 9.

0: Rock FM.
1: Balladák a Bon Jovi repertoáriából, mondjuk a 80-as évek közepe és vége, Wanted Dead or Alive, I'll Be There For You, Living In Sin, és a 90-es évek kellős közepén ez az Always, és azt hiszem a felsorolás nem is teljes. Na de nagyon oda tették ezeket legalább két évtizeden keresztül. Egyik jobb, mint a másik. Klamoncsek Krisztián vagyok, szerdai rock délután, folytatás 17 óra után, AC/DC Big Gun.
0: Szám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
3: Mosógép. Mega árparádé. Telefon. Mega árparádé. Vasaló. Szintén meg a árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a meg a árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart!
4: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
5: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
6: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
7: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM és a Szerdai Rock délután AC/DC és a Big Gun, és ha már nagyágyúk, akkor sajnos közlekedési nagyágyúk óráról órára a Rock délutánokban. Most 17 óra után az útinform legfrissebb, az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét elkerülő szakaszán a 89-es és a 91-es kilométerek között alakult ki torlódás, mert munkavégzés miatt sávzárást vezettek be. Újhartyán térségében is dolgoznak, a 37-es kilométernél szintén több kilométeres torlódás alakult ki az elmúlt órákban. Az M3-as autópálya Vásáros-Namény felé vezető oldalán Gödöllő térségében súlyos baleset történt korábban, a 32-es kilométernél a Babati pihenőn keresztül le, majd visszaterelik a forgalmat, de most már órák óta emiatt folyamatos a 3 kilométeres torlódás, a főváros felé a belső sávot zárták le. Budapesten egy balesetről tudok, a Róbert Károly körúton történt, továbbra is forgalomkorlátozásra kell számítani a Hungária körút Salgó-Tarjáni utca csomópontban. Időszakos és szakaszos sávlezárás van napközben az Üllői úton, és sávlezárás a második kerületben a Gábor Áron utcában az Orló utcánál. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok, ha már Hard Rock Heavy Metal volt Ausztráliából, akkor a Hard Rock Heavy Metal sor Magyarországra költözik. Elég, ha annyit mondok, hogy tankcsapda, fiúk, ölébe, lányok. A Rock FM-en.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM, azt már rengetegszer mondtam a rock délutánokban, hogy a Starshipnak három nagy korszaka volt, amikor még Jefferson Airplane-nek hívták őket a 60-as évek végén, a 70-es években Jefferson Starshipra változott a név, 1989-ben rövidítettek rajta, és lett csak Starship. A legsikeresebb korszak a 80-as évektől, minél rövidebb a név, annál nagyobbak a slágerek. Először is a kettő közötti állapot 1984-ben, amikor még Jefferson Starship és a No Way Out című dallal véget ér az előző pályafutás, ami főként a 70-es évekhez kapcsolódott. 1985-ben az új néven amerikai listavezető lesz a We Built This City, 1986-ban a Sarah, és aztán 1987-ben a Nothing's Gonna Stop Us Now. A harmadik amerikai listavezető slágernél már mindenki úgy gondolta, hogy ezt a csapatot ezzel a névvel nem lehet megállítani, és kizárólag szuper slágereket gyártanak, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy egy csomó minden mást is kiadtak, nem minden lett óriási siker. Például 87-ben az It's Not Over, Till It's Over siker lett, de nem óriási. 1988-ban a Set the Night to Music is ugyanez a kategória, és 1989-ben tulajdonképpen az egyik legjobb dal, ami méltóképpen búcsúztatja a 80-as éveket, mint évtizedet, de utána a Starship a 90-es években az ilyen dalokkal már nem rúg soha többet labdába. Mickey Thomas ének hangjával itt a Starship és a 89-es It's Not Enough.

0: közlekedés.
1: Budapesten forgalomkorlátozás van továbbra is a Hungária körút Salgó-Tarjári utca csomópontban. Időszakos és szakaszos sávlezárás van napközben az Üllői úton, sávlezárás a második kerületben a Gábor Áron utcában az Orló utcánál, és folytatódik a hétköznapi lezárás a pesti alsórakparton. Váltakozó irányú forgalom van a harmadik kerületben a Pusztakúti úton és a második kerületben a Szépföldi úton is napok óta. Sávlezárások a fővárosban a Budaörsi úton, a Tököli úton kifelé, a Róbert Károly körúton az Állatkerti felüljárón, a 19. kerületben a Nagy Sándor József utcában, a Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé, és szakaszos sávlezárás van napközben az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán is. Egyirányosítás és félpályás lezárás van a 2. kerületben a Nagyrét utcában, és korlátozások vannak továbbra is a 11. kerületben a Fehérvári úton vágány felújítás miatt.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
2: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
3: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, a következő egy-két napban száraz idő következik, viszonylag magas hőmérsékleti értékekkel, csütörtökre 31-32 fokkal magas UV-sugárzással, pénteken itt a kánikula 36 fokos csúccsal, és a hajnali felmelegedés is kitesz magáért, 21-23 fok országosan, tehát éjszaka sincs az a kellemesen simogató hűvös, amitől mélyen alszik az ember mondjuk nyitott ablaknál, és aztán szombatra megint jön egy hideg front, záporral, zivatarral, felhőszakadással, nem túl jelentős esőzéssel, talán a szerdaihoz hasonló időjárás lehet, de a hideg front vasárnapra elhűti az időt 27-29 fokra, és ez a tendencia jövő hét elejére is megmarad.

103.9 Rock FM, aki úgy érzi, hogy ismerte Hevesi Tamást ezelőtt a dal előtt is, nem téved. A 80-as évek egyik magyar sikercsapata volt a Névtelen Nulla, és van, akinek a Jeremy jött be, van, akinek pedig a másik sláger, mert hogy az egyik érzelmesebb volt, a másik bulisabb. A bulisabb sláger volt a Csíkos Napernyő. A dal eredeti címe Diadal volt egyébként. Hevesi Tamás ezzel tulajdonképpen örökre beírhatta volna magát a slágergyártásba, a magyar slágergyártásba, de aztán a szóló karrierben óriási durranással jött vissza a 90-es évek közepén. A cím sem rossz, ezt egy életen át kell játszani. Presser Gábor volt egyébként a dal mögött, és akkor Hevesit megvádolták azzal, hogy olyan a stílusa, mint Presseré. Hát ha ő írja neki a dalokat, akkor van benne valami. Zenei folytatás a szerdai rock délutánban most. Deep Purple minden idők egyik legjobb gitárriffje, és a dal, a Smoke on the Water.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten forgalomkorlátozás van továbbra is a Hungária körút Salgótarjári utca csomópontban. Időszakos és szakaszos sávlezárás van napközben az Üllői úton, sávlezárás a második kerületben a Gábor Áron utcában az Orló utcánál, és folytatódik a hétköznapi lezárás a Pesti alsórakparton. Váltakozó irányú forgalom van a harmadik kerületben a Pusztakúti úton és a második kerületben a Szépföldi úton is napok óta. Sávlezárások a fővárosban a Budaörsi úton, a Tököli úton kifelé, a Róbert Károly körúton az Állatkerti felüljárón, a 19. kerületben a Nagy Sándor József utcában, a Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé, és szakaszos sávlezárás van napközben az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán is. Egyirányosítás és félpályás lezárás van a 2. kerületben a Nagyrét utcában, és korlátozások vannak továbbra is a 11. kerületben a Fehérvári úton vágány felújítás miatt.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 103 9.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

0: közlekedés.
1: Budapesten forgalomkorlátozás van továbbra is a Hungária körút Salgó-Tarjáni utca csomópontban. Időszakos és szakaszos sávlezárás van napközben az Üllői úton, sávlezárás a második kerületben a Gábor Áron utcában az Orló utcánál, és folytatódik a hétköznapi lezárás a pesti alsórakparton. Váltakozó irányú forgalom van a harmadik kerületben a Pusztakúti úton és a második kerületben a Szépföldi úton is napok óta. Sávlezárások a fővárosban a Budaörsi úton, a Tököli úton kifelé, a Róbert Károly körúton az Állatkerti felüljárón, a 19. kerületben a Nagy Sándor József utcában, a Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé, és szakaszos sávlezárás van napközben az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán is. Egyirányosítás és félpályás lezárás van a 2. kerületben a Nagyrét utcában, és korlátozások vannak továbbra is a 11. kerületben a Fehérvári úton vágány felújítás miatt.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es

103.9 Rock FM, a következő egy-két napban száraz idő következik, viszonylag magas hőmérsékleti értékekkel, csütörtökre 31-32 fokkal magas UV-sugárzással, pénteken itt a kánikula 36 fokos csúccsal, és a hajnali felmelegedés is kitesz magáért, 21-23 fok országosan, tehát éjszaka sincs az a kellemesen simogató hűvös, amitől mélyen alszik az ember mondjuk nyitott ablaknál, és aztán szombatra megint jön egy hideg front, záporral, zivatarral, felhőszakadással, nem túl jelentős esőzéssel, talán a szerdaihoz hasonló időjárás lehet, de a hideg front vasárnapra elhűti az időt 27-29 fokra, és ez a tendencia jövő hét elejére is megmarad.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM, Szili is megérkezett a 320-as blúzzal, ez azt jelenti, hogy 8 órától ő a műsorvezető, Saturday Rock the Night, amely dübörög 8 és éjfél között, ahogy szoktuk hétfőtől péntekig, a rock délutánok 3 és 8 óra között, hétfőtől péntekig, azzal a különbséggel, hogy van rock lexikon is, szombaton 18 órától és vasárnap déli 12 órától, és ha valaki még az elmúlt hetekben, hónapokban nem hallotta volna, 2026 nyarán, július első hétvégéjétől már tart a nagy 80-as évek külön kiadás sorozat, 1986 lesz a következő állomás majd ezen a hétvégén, de az még egy picit odébb van. Holnap reggel Happy Endre nyitja a boltot megint, ahogy szokta, Csizi napközben, és hip-hop délután 3 órakor csütörtöki rock délután veszi majd kezdetét. Klavancsek Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Jó estét, Budapest, szevasztok, rockerok, mindenkit nagy szeretettel köszöntök a mikrofonnál, Bűdi Szilárd, Szili. A Rock the Night minden este, Rock the Night, és természetesen hozom a földkerekség legnagyobb rockslágereit, és jönnek a kis hírek a nagyvilágból. A telefonszámunk még mindig 0629991039, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen torka szakadtáig. Mindenkinek jó szórakozást kívánok! Beindul a Rock the Night! Kalandra fül!

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

93 Rock FM. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Július 15-én az év 196. napján. Az évből még 169 nap van hátra. No, névnapjukat ünneplik ma a Henrikek és a Rolandok, valamint a ritkábban hallható Vladimir és a Henrietta. A Henrik név jelentése hatalmas, uralkodó, és ha valaki szereti az irodalmat, biztosan ismer egy híres Henriket. Henrik Ibsen, a norvég drámaíró is ezt a nevet viselte. A Roland név a francia hősköltemények is lehet ismerős, a középkorban a hősiesség szimbóluma volt. Ha van Henrik vagy Roland a környezetedben, ma igazán stílusos lenne egy középkori karcsörgetéssel köszönteni. Ó, inkább.

103.9 Rock FM. Tudtad, hogy 1956. július 15-én született Joe Satriani, a világ egyik legnagyobb gitárvirtuóza. Satriani technikája, sebessége és egyedi stílusa zenészek generációit inspirálta. Többek között Steve Vai és Kirk Hammettet is inspirálta, és még tanultak is tőle állítólag. Mindez úgy, hogy gyakorlatilag Joe autodidakta módon fejlesztette ki a hangzását, ami néha olyan, mint a gitárja beszélne. Nem mellesleg science fiction témájú számairól is híres, tehát aki kedveli a Marsból jött blues-t, annak ma Satriani nap van.

103.9 Rock FM. Tudtátok, hogy 1606. július 15-én született a holland festészet óriása Rembrandt. Rembrandt festő és rézmetsző munkássága forradalmasította a fény és az árnyék használatát. Nem csak a portréiban volt zseniális, hanem abban is, hogy emberi sorsokat, drámákat mesélt el ecsettel. Az Éjjeli őrjárat című műve annyira ikonikus, hogy a festmény köré külön múzeumtermet építettek. A 17. század emberei gyakran úgy néztek a képeire, mint mi ma a Netflix sorozatokra.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

93 Rock FM. Képzeljétek el, hogy 2006-ban ezen a napon jelent meg a Muse egyik legsikeresebb albuma, a Black Holes and Relevations. Ez volt az a lemez, amivel a Muse végérvényesen bekerült a Stadion Rock elitbe. A Starlight és a Knights of Sidonia slágereknek hála, a zenekar az űrbe vitte a hallgatókat, zeneileg és képletesen is. Az album science fiction ihletésű, politikai tartalmú és pont annyira grandiózus, hogy bármelyik galaxisban megállná a helyét, még itt a Földön is.

103.9 Rock FM. Hát képzeljétek el, hogy a világ legrégebbi működő könyvtára Marokkóban van, és egy nő alapította 859-ben. A Karavin könyvtár Fez városában található, és Fatima al-Fihri nevéhez fűződik, aki tudományokat, filozófiát és vallási ismereteket akart egy helyen összegyűjteni. A könyvtár ma is működik, restaurálva, klimatizálva, és olyan ritkaságokat őriz, mint az első arab nyelvű csillagászati térképek. Évszázadokkal megelőzte a modern könyvtárakat, és mindezt egy középkori nő álmodta.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

93.9 Rock FM. Hát képzeljétek el, hogy 1799. július 15-én találták meg a rozettei követ, ami megfejtette az egyiptomi hieroglifákat. A kő egy háromnyelvű szöveget tartalmazott, görög, démotikus és hieroglifikus írással. Ez volt a kulcs az ókori Egyiptom titkaihoz. Jean-François Champollion, francia nyelvész, e felfedezés nyomán évek munkájával fejtette meg a hieroglifákat. Végre tudtuk, mit akartak üzenni a piramisok falán a fáraók. És nem horoszkópokat bizony.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

93.9 Rock FM. Hát képzeljétek el, hogy egy japán kutató 2014-ben bebizonyította, hogy a cica-gazdi kapcsolat olyan, mint egy szülő-gyermek viszony. A Tokiói Egyetem kísérletei szerint a macskák ugyanúgy érzékelik gazdájuk hangját, mint ahogy a kisbabák reagálnak az anyjukra. Csak ők nem rohanják le öleléssel, hanem tovább bámulják a falat. Ettől függetlenül mély kötődés alakul ki, csak a macska stílusához híven ezt méltósággal palástolja. Egy kis önállóság, egy kis toromb, és már kész is az arrogáns szeretet.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

93 Rock FM. Képzeljétek el, hogy a WHO szerint a világ 25%-a nem mozog eleget, és ez évente több millió halál esethez vezethet. A mozgásszegény életmód már akkora egészségügyi kockázat, mint a dohányzás. Napi fél óra séta vagy biciklizés már csökkenti a szívbetegségek, a kettes típusú cukorbetegség és a depresszió esélyét. Ha épp most ülsz egy helyben, lehet, hogy ez az a pillanat, amikor el kéne indulni sétálni. Tudom, hogy nehéz magatokat rávenni, de sétálj egy nagyot, és megtapasztalod ennek a pozitív érzését. A múltkor hallottam egy nagyon érdekes mondatot a mozgással kapcsolatban. A mozgásra rá kell szokni.

ilyenek az árok. Táguló szemében ott szűköl az állat. Mesztelen emberek sírgödrüket ássák. Kopognak a rögök, de ők már nem hallják.

termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Érdekessége, hogy a faluban mindössze pár száz ember él, így gyakorlatilag mindenki egyszerre tudna a színházba menni. Mégis aki ide bejut, az úgy érezheti magát, mintha egy arisztokrata külön terembe csöppent volna. Na és a mikroszkóp színpad a Nagymező utcában, a Smafu?

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

9 Rock FM. Hát képzeljétek el, hogy a Szaturnusz holdján, a Titánon valószínűleg metánesők is hullanak, és folyók is kanyarognak, de nem vízből, hanem folyékony gázból. A Cassini űrszonda felvételei szerint a Titán felszínén valóságos gázfolyók futnak, és sűrű légköre van, amely talán az élet kialakulására is alkalmas lehet, bár itt nem zöldségek, hanem metánbuborékok nőnek. A tudósok szerint a Titán atmoszférája hasonlít a Föld ősi légkörére, így akár a múlt kulcsát is jelentheti. Egy biztos, ha valaha űrturizmusra adnád a fejed, ne felejts el gumicsiznát is vinni, de inkább hőálló szkafandert. Hogy ez igaz-e, amit most mondtam, nem sokára megkérdezzük Kapu Tibort.

FM 103.9, itt a Rockon, szevasztok, én Szili vagyok, és hát ennyi volt a móka mára, zárul Szili mókatára, úgyhogy thank you for your corporation, danke schön, liebe Gäste, tschüss, liebe Hörer, mal egyetz, kanyetz.